0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

Kedves hallgatóink, a nemzetiségi adások korábbi műsorainak ismétlését hallották. Reggel 8 órától az aktuális műsorainkkal jelentkezünk.

0: Jó reggelt kívánunk! Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 12-e, hétfő van.
2: Národnostná emisia Mađarskog rádia na hrvatskom jazyku.

A Tótkomlósi evangélikus templom harangját hallották. A Békésszent Andrásra települt szlovákok közül 80 család Szarkóczi János lelkész és Mravik Péter tanító vezetésével 1746 tavaszán áttelepült arra a helyre, amit az akkori földesúr kijelölt nekik. Így alakult újjá Tótkomlós a Szárazér partja mentén. A templom építését 1792-ben kezdték el. A lelkész Szexti György kiváló szervezőnek bizonyult. A gyülekezet 3128 főt számlált akkor. Az építéshez 1 millió nagyméretű téglát égettek ki, és építettek be. A faanyagot a Maroson úsztatták le Aradig, és onnan szekerekkel szállították Komlósra. A templom szentelés ünnepe pedig 1795. november 8-án volt. A templom 42 méter hosszú, 19 méter széles, belmagassága 22 méter. A torony 57 méter magasba nyújtózik. Teteje eredetileg fazsindejes volt 1922-ig, amikor palára cserélték. A gömböt és a csillagot 1942-ben részből készítették el és helyezték fel. A toronyban 4 harang lakik, a legnagyobb 9 mázsás. Az oltárkép Krisztus mennybe menetelét ábrázolja. Az oltár díszítő fafaragások Dunajszky Lőrinc alkotásai. A templom orgonáját 1834-ben Komornyik Benedek nagyváradi orgonakészítő építette. Korábban minden alkalommal szlovák nyelven folytak az istentiszteletek. Ma havonta egyszer van szlovák nyelvű istentisztelet. A gyülekezet éppen most választott ismét olyan lelkészt, aki maga is a Magyarországon élő szlovákság tagja, és akinek a szolgálatától a szlovák nyelv megőrzését reméli a gyülekezet.

0: Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő órában Három szólamra című műsorunkat hallják. A mikrofonnál Tóti Kenikő.
1: A több mint két évszázados magyar kávéházi cigányzene nagy túlélő, bár társadalom formáló szerepéről és polgárosodást elősegítő hatásáról mára talán kevesen tudnak. Ezt a hiányt pótolta Nyerges Erika, Húzd rá cigány, te örök, te áldott, a kávéházi cigányzene története címmel néhány éve megjelent, de ma is egyedülálló könyve. A magyar nemesi gyökerekkel, polgári háttérrel, szépíró, népnevelő, kántor tanító felmenőkkel büszkélkedő Nyerges Erika, aki pedagógus, író, művelődés történész, pályafutása során a tanítás mellett méreható helytörténeti kutatásokat is végzett különböző történelmi és néprajzi témákban. 2011-től foglalkozik a roma kultúrával és a cigányzenével. Megismerte és megszerette a cigány kultúrát, a cigány embereket. Az élete részévé vált a kávéházi cigányzenészek zenei hagyományainak kutatása és a történelemben játszott szerepük bemutatása. Köszöntöm Önöket, Tóti Kenikő vagyok. Ma Nyerges Erikával beszélgetek. Tartsanak velünk! Köszöntöm a stúdióban Nyerges Erika pedagógust, írót, helytörténetkutatót, és majd még a riport során kiderül, hogy mennyi mindennel foglalkozol.
2: Köszönöm szépen, én is szeretettel köszöntelek, és minden kedves hallgatót.
1: Erika, magyar nemesi gyökerekkel is rendelkezel, kántortanító őseid is voltak, hol születtél, és a gyerekkorod milyen környezetben telt?
2: Alapvetően budapesti vagyok, Miskolcon születtem meg éppen, de édesapám akkor jött föl, édesanyám budapesti, váltott édesapám, mert ő Ormosbányán volt iskolai igazgató, és művelődési házvezető, túl sok volt neki a munka, és följöttek Budapestre. Itt vásároltak lakást, visszajöttek édesanyám budapesti. Én már itt nőttem föl, tehát tulajdonképpen csak épp a megszületés volt ott, és én teljesen törzsgyökeresen budapesti vagyok.
1: Valamilyen dolog köt esetleg téged ahhoz a vidékhez, ahol születtél?
2: Nem köt semmi, már rokonaim sem élnek. Ritkán látogattunk vissza. Édesapámnak ez a második házassága volt, tehát 42 éves volt, mikor én születtem, úgyhogy nagyapámat, még nagymamámat ismertem, ők szintén kántortanítók voltak, illetve nagymamám a bíró lánya volt, tehát eléggé polgári család, kulturális dolgokkal megáldva, verseket írt nagyapám, előadásokat tartott, kutatta a helytörténetet, az egyik ősöm Nyerges Mihály huszár volt, aki a fehérvári huszárok kötelékébe tartozott, és ezt mesélte mindig nagyapám, hogy a te ősöd milyen nagy ember volt, hogy Baradlai Richárd alakját róla mintázták, mert ő Vilmos huszár volt, és az állomás helyéről, amikor kitört a forradalmi szabadságharc, ők hazaszöktek az ő százada. És ő is köztük volt, elítélték őket, de nem köti látali halálra, tehát egy nagyon kalandos élete volt, és a történelmi források említik a nevét, mint Nyerges Mihályt, mint 48-as hőst.
1: Aki ilyen ősökkel rendelkezik, az milyen érzés, milyen életérzés, mennyire kötelez a név, úgymond?
2: Jó érzés, de nem tartom óriási dolognak. Édesanyám részéről is Kazinczy Ferenc, a Kállaiak, a Kállósemjének, ős magyarok, a honfoglalás. Tehát történelmi nevek vannak a családban mindkét részről, és én a büszkeség mellett igazából én azt érzem, hogy jó helyen vagyok, hogy jó az, amit csinálok, mert a hazaszeretet nevelésből írtam a diplomámat, és a hazaszeretet látszódott a családom minden ősében és felmenőjében. Nagyon sok pedagógus volt közöttük, hivatalnok, bíró, katona. Rákóczi Györgytől nemességet is kaptak, református vallásúak voltak, és mindig a hazát szolgálták. Ha irodalommal, ha karddal, teljesen mindegy, a lényeg, hogy én ez vagyok, tehát én azt látom mind a tanításomban, oktatásomban, mind a munkásságomban, hogy a hazát, igenis, hogy a múlttal együtt a jövőnek, irodalommal, történelemmel, szeretettel lehet tanítani, és erre oda kell figyelni.
1: Hát és ezeket a dolgokat te ugye az elmúlt évek alatt csináltad is. Arról majd még esetleg mesélj, hogy mit tanultál, de addig én gyorsan felsorolnám, hogy az érdeklődési körödben, a tevékenységi körödben nagyon sok minden tartozott. A színjátszástól a rendezésig, a helytörténet kutatásig, honismeret, dalszövegírás, dalszerzés, fotózás. Jó a kommunikációs készséged, ugye, ahogyha a szervezési készségeket és a kompetenciákat vesszük alapul, és vezetői gyakorlattal is rendelkezel, valamint több éves konferálói tapasztalattal is. De a versírás, a színdarabírás, a szerkesztett műsorok készítése, a dramaturgiai feladatok elvégzése, ez is minden ide tartozik. Mi persze ma nem pont erről fogunk beszélni, mert hogy ugye egy olyan műsorban vagyunk, ahol a romákkal vagy romákról beszélgetünk, és a te életednek is ez egy fontos része volt. De előtte mondd el azt, hogyan jutottál el odáig, tehát hogy mit tanultál, hogyan kerested önmagadat.
2: Közművelődési szakember vagyok, tehát két diploma, az első tanító, tehát pedagógus és a közművelődés. Mind a kettő elválaszthatatlan volt az életemben, és beépítettem egyiket a másikba. Tehát ez egy klasszikus tanító népművelői felállás, amiben a művelődés történet érdekelt mindig. Az iskolai munkák elvégzése után én mindig jártam a múzeumokat, a lakóhelyemen, ahol éppen laktam, felgyűjtöttem a helytörténeti dolgokat, kutatásokat végeztem, ezt publikáltam az adott sajtókban is. Például Dunapatajon tanítottam az első munkahelyeimen, felgyűjtöttem a népmondákat a lakosságtól. Akkor a Kalocsai Sárközben, Békés megyében a férjem odavalósi, ott is éltem egy ideig, mert ő hivatásos katona volt, és sokat költöztünk, de engem ez nem zavart, mert nagyon szerettem a tanítást és a kutatást, és sokszor jelent meg rólam cikk az akkori sajtókban, ott, ahol éppen laktunk, hogy lehet az, hogy a Nyerges Erika 5 éve lakik itt, Orosházán éppen, de már olyan dolgokat, olyan betyárkutatásokat végzett, ami bekerült a helyi Szántó Kovács János múzeumba. Engem ez érdekelt, tehát ezt önkéntesként végeztem, én ezért nem kaptam juttatást, a legnagyobb elismerés a tanítványaim vagy a lakosságtól jövő levelek voltak, illetve a múzeum munkájában én részt vehettem.
1: Ahogy említetted, a tanítás mellett ugye helytörténet kutatásokat végeztél évekig, a második világháború, a holokauszt, Békésmegye néprajza, a betyárvilág is lekötötte ugye az érdeklődésedet, és jelenleg ugye magántanár vagy.
2: Igen.
1: Kiket oktat?
2: Vannak magántanítványaim, fejlesztő pedagógusként matematika tárgyat, illetve általános tanulási ismereteket, tehát a tanulás megtanulása, hogyan tanuljunk, tanulási technikák.
1: Mesélj erről valamit.
2: Egyre több tanulónál vannak olyan tanulási zavarok, ezt úgy nevezzük, ami gondot okoz, vagy a magyar nyelv és irodalom, főleg helyesírás, vagy a matematika tanulásában. Erről a gyermek nem tehet, ez egy olyan folyamat, amit fejlesztő pedagógiával vagy gyógypedagógiával lehet kezelni. Nagyon szeretem a tanítványaimat, egy-két tanulóval kis csoportos foglalkozásokat tartunk, vagy egyénre szabottat, az ő teljesen az ő ismeretanyagához igazítva, mesés játékos foglalkozásokat, meg el is játszom a tananyagot, ha kell, a dramaturgiát mindig beleveszem, a drámapedagógiát, és így el tudunk érni eredményeket, hogy a gyermek ne féljen, ne sérüljön, és próbálja megtanulni azt az alapanyagot, amivel ő tovább tud lépni.
1: Roma gyerekek?
2: Igen, a tanítványaim között a véletlen hozta úgy,

0: A romaság azért a szíved csücske, és a romaságon belül is konkrétan ugye a zene.
1: 2012-ben én rendezvény szervező voltam, és akkor ott megismerkedtem cigány muzsikusokkal, akik a Rajkó zenekarban tanultak fiatalon, és nagyon lenyűgözött az ő művészetük, tudásuk, emberi megnyilvánulásuk, meséltek az életükről, a kalandjaikról, a turnékról, és akkor így közelebb kerültünk egymáshoz, és ugye én a próbálkozások embere voltam, írtam én már, csináltunk a férjemmel egy rock demót korábban, ahol a férjem volt a főénekes és a lányom.
0: Említsük meg akkor az ő nevüket is.
1: Keliger László a férjem és Keliger Angéla a lányom, most már unokám is van. Az ő tinédzser korában, még Békés megyében a férjemnek a szülőföldjén, ott volt egy baráti társaság, illetve egyházi közösség is, ahol klezmer darabokat csináltam, mint szerkesztett műsort, illetve csináltunk dalokat. Klezmer dalt is írtam, populáris dalt is írtam. Érettségiző tanítványaim voltak akkor, mert nevelő tanárok voltunk a férjemmel, és a szalagavatóra írtunk egy rock balladát a gyerekeknek, aminek óriási sikere volt. Volt egy tanítványom, aki ezt hangszerelte, szegény sajnos elhunyt már, és így kedvet kaptam egy populáris lemezhez. Egy gospel rockhoz, amire volt igény, tehát voltak olyan egyházak, akik szerettek volna Istenről, vagy Jézusról, vagy a hitről, a Bibliáról, erről a témáról dalokat, és a férjemmel nekünk ehhez volt kedvünk. A férjem nagyon jó énekelt, ő a hadseregben is tenor 2 volt, katonai kórusban énekelt, és csináltunk műsorokat, és akkor elkészült egy demo, dallamos rock stílusban, és aztán teltek múltak az évek, ezt elővettük, és amikor a Rajkó zenekarban néhány kollégával megismerkedtem, akikkel barátok lettünk, Sándor János prímás vagy Rátonyi Pál cimbalomművész, megpróbáltuk ezt cimbalommal kísérve újra fölvenni. És akkor csináltunk egy olyan demót, ami pop-rock hangzás és cimbalom szólamok vannak benne. És fantasztikus volt, cimbalom hangja szólógitárral. Tehát zenei kísérletek, és én nagyon-nagyon hálás vagyok, sajnos elhunyt már Rátonyi Pál művész úr, de hogy az a kísérletezési kedv, ami ezekben a cigányzenészekben, muzsikusokban van, az, hogy nincs lehetetlen, megpróbálom, hogy hallás útján megtanulok egy művet, és improvizálok. Ezeket a tehetségeket én élőben láthattam, beszélhettem velük, próbákon vehettem részt, és akkor 1-2 évig ment ez a Cimbal Fantasy Group, volt 2 nagy fellépésünk a Hódmezővásárhelyi zsinagógába, mert ott a rabbi romológus volt, és a romákat nagyon szerette és kutatta, úgyhogy összebarátkoztunk, azóta is a rabbi a jó barátunk, ez már 14 éve történt. Ő is az életét a romák megsegítésére tette fel, és hatalmas élmény volt, amikor a nézőtéren meg volt hívva a roma önkormányzat, illetve a tagjai, egyesületek, illetve a zsidó emberek.

0: voltak a zsidó hitközség tagjai. És egymásra borultak a végén magyarok, zsidók, romák, és úgy sírtak, mert olyan érzelmes dalok kerültek bele a repertoárba, pont én írtam a műzikelemből a tanítványom, aki szintén roma származású volt, csodálatosan elénekelte, és egy Klezmer Fantázia című estet adtunk elő óriási sikerrel, és megélhettem a siker ízét, és ez a művészvilágból ennyi szelet jutott nekem akkor, és ez eldöntötte, hogy én azért szeretnék foglalkozni. Én voltam akkor a konferencié, én írtam a forgatókönyvet, és amikor a rabbi berohant a kulisszák mögé középen, hogy gyerekek, ez jó. Hát ez jobb, mint gondoltam. Három ember volt a cigánzenekarban, a Prímás, a Cimbalmos és a Nagybőgés. És ez a három ember olyan csodát tett, nagyon jó akusztika volt, olyan csodát tett, hogy az emberek szinte örjöntek, tehát tapsvihar, visszajátszás, ismétlés, és tulajdonképpen a cigánzene történetben én megélhettem azt a pillanatot, amiről aztán később írtam, hogy fogadja a közönség az igazi művészeket, a cigányzenészeket, az ő hatalmas tehetségüket.
1: Hát meg az, hogy a zene az nemzetiségek meg vallások fölött van, tehát hogy az összeköt mindenkit, és így ahogy mondtad, hogy ehhez egy olyan szöveg, hogyha társul akár a zenében, egy dalszöveg, hogy mindenkihez szól gyakorlatilag. Ez nagyon fontos a mai világban is, amikor ugye jobb, hogyha nem a különbségeket nézzük, hanem azt, ami összeköt.
0: Így van.
1: És mi köthet össze? A művészet.
0: Így van, összeköt. A művészet, az érzelmek, ami lehet sírás, lehet nevetés, és itt mind a kettő ott volt, de az egymásra figyelés és a szeretet, tehát az elfogadás. És én annak örülök, hogy a könyvemről a könyvkuró egy olyan kritikát írt, hogy ez a könyv a szeretet, az elfogadás és a tisztelet írása, hogy ezt valaki észrevette, és ezt innen is nagyon köszönöm nekik, hogy ez a lényeg a dolognak, az egész munkásságomnak, ez a három szó, hogy igenis kell a szeretet, a tisztelet, az odafigyelés, a megértés, az elfogadás, és más sikeréből én nagyon sokat épültem, más tehetségéből én nagyon sokat épültem, azért, mert meghallgattam, mert lehajoltam hozzá, mert oda mentem, hogy megfigyeltem, mert érdeklődtem, és nagyon-nagyon hozzájárult ahhoz a művészi magabiztossághoz az is, hogy én 5 évet tanítottam a Kozma utcai fegyházban, ahol nagyon sok roma elítélt volt, de a tanítványaim annyi szeretetet adtak, és annyi pluszot adtak a pedagógiai munkásságomhoz, hogy szerintem az volt a csúcsa a pedagógiai munkámnak, hogy én börtönoktatásban vehettem részt.
1: Hát ezek azért komoly dolgok az életed során, ugye nagyon sok mindent említettem, de például ez, amit most elmondtál, ez megint egy új dolog, és ilyen sokoldalúnak tűnsz, tehát ilyen szempontból, hogyha azt nézzük, mert hogy a zenébe is nagyon jól ráéreztél, te ugye hangszeren nem játszol, de nagyon jól ráéreztél, hogy mi lenne az, ami az embereket nemzetiségtől függetlenül, vagy vallástól függetlenül is meg tudja érinteni, és ugyanezt csináltad az oktatásban is, és ma is teszed. Lépjünk akkor arra területre, amit már ugye egy előzetesben céloztál is rá a könyvedre, de még előtte, ugye te 2012-t említettél, 2011-től tudom, de valószínűleg akkor én tudom rosszul, hogy foglalkozol a roma kultúrával és ugye a cigányzenével.
0: Jól tudod, mert akkor ismerkedtem meg ezzel a világgal, és ugye kellett egy fokozatosság, amíg az ember ezt megismeri, rádöbben, hogy érdemes, hogy ez fontos. Meg kell ismernünk egymást egy kicsit ahhoz, hogy utána az ember átegye az életét, hogy ő ezzel foglalkozni fog.
1: Tehát te ugye magyar emberként.
0: Igen.
1: Foglalkozol a romákkal, és ugye főleg itt zenei téren, de még mielőtt erről beszélnénk, azt áruld már el, hogy ez alatt az időszak alatt milyen roma ismeretségi köröd alakult ki, milyennek ismerted meg a roma embereket?
0: Hát konkrét neveket?
1: Hát akár neveket.
0: Kezdjük a Rajkó zenekarra.
1: Igen, a Rajkó, mert
0: ugye már... A zenekar igazgatója Gerendási István, ő egy többségi társadalomból való ember, de nagyon kedvesen állt hozzám, illetve hát a művészeti vezető Suki András volt akkor, amikor mi megismerkedtünk. Nagyon sok embert megismertem, és mivel ők szponzorálták a kuratóriumok egy pályázat útján az első kiadásuk könyvemet, ami még az ő kiadásuk segítségével jelenhetett meg magánkiadásba. Megismertem őket, meghívtak próbákra, beszélgetésekre, és a könyvbemutató is ott zajlott a Rajkó székházban. Ezt a világot megismertem tanárokkal is, és aztán a mi Cimbal Fantasy Group zenekarunk próbája is ott folytak, tehát ezzel támogatott minket a zenekar. A művész emberek, ez egy más típusú, nem egy civil élet. Tehát abba beletekinteni egy élmény volt, a próbák sorozatai, a felkészülés, az esti muzsikálásra menés, a turnék világa. Ez egy nagyon érdekes történet volt. Ezzel párhuzamosan elkezdtem írni két színdarabot, az elsőnél tartottam, a Magyar Flamenco volt a címe, ami egy Rajkó sztori, tulajdonképpen az ő életüknek a feldolgozása, és akkor Hollai Kálmánnal ismerkedtem meg, aki elolvasta Fátyolti Vadarral, elolvasta szintén, és nagyon jó kritikákat kaptam tőlük. Igazi úriemberek voltak, akik fogadtak, akik szóba álltak velem, egy többségi társadalomból jövő emberrel, akinek még akkor nem volt annyi emberismerete, és nagyon jónak tartották. Azt mondták, hogy ebbe igazi cigány szív dobog. Hogyha ezt a Fátyolti Vadar elmondta, akkor szerintem valami igazság biztos, hogy volt benne.
1: Befogadtak akkor ezek szerint téged.
0: És egy nagyon-nagyon-nagyon nagy elismerés. A Hollai Kálmán művész úr is, és a Nyári Oszkár volt még, aki kritikát írt a darabomra. Ő már Jászai Mari Díjas színművész, nagyon kedvesen és nagyon részletekben menően elmondta, hogy tökéletes daljátékot írtam tulajdonképpen. Hát bemutatni nem sikerült, ez egy nagy színpadi produkció, két felvonásra, óriási zenei repertoára, rengeteg szereplővel. Majd a jövő eldönt, hogy a többségi társadalom akar-e ilyen színdarabokat a műsorára tűzni. Én azt mondom, hogy érdemes lenne ezt a világot bemutatni újra, mert a romák ezt megérdemlik. Megérdemli a többségi társadalom, a közönség, aki tapsolt nekik, és megérdemlik a művészeink. Megérdemlik mindazok, akik részt vettek ebben. Ez egy kettős dolog. Az egyik, a többségi társadalom tapsol és hallgatja a muzsikát, a cigányzenészek pedig bravúrosan játszanak. Ez az élet, ez végigkísérte a magyar polgári fejlődést, a magyar polgári társadalmat. Erről nem lehetne elfeledkezni, és jó lennének ilyen művek, amik rávilágítanák erre a kettősségre, erre a testvéri viszonyra, ami a mai napig is kellene, hogy éljen, és él. Számomra biztos, hogy él. Illetve egy múltba tekintés, hogy a kávéházi világ milyen volt, ami nagyon sokat adott az embereknek, hogy ott tudjanak oldottan beszélgetni, zenét hallgatni, találkozni, irodalmi dolgok születtek, kapcsolatok szövődtek. A második darabom erről szól.

0: beszéltél a Rajkóról, ugye a Rajkónak Farkas Gyula emlékére című versed az év pedagógus költője 2015 megnevezésű pályázat legjobbjai közé került, és a közönség előtti sikert aratott Mikó István Jászai Mari díjas színművész előadásában. Hogyan született ez a vers?
1: 2012-ben mutattak be Gerendási úrnak, és akkor volt egy jubileumi előadásra készülés Farkas Gyula és a Rajkó megalapításának emlékévére, és én akkor felajánlottam, hogy írok erről egy verset, mit szólnának hozzá a műsorba, ha bele lehetne illeszteni. Örömmel fogadták, megírtam a verset. Számomra ez egy nagyon nagy megtiszteltetés volt, és egy nagyon nagy műnek tartom az életemben, mert Farkas Gyula pedagógiai munkássága érintett meg engem, mint pedagógust. Példaképem lett. Ez se lehet mondani mindazt, amit ő tett a gyerekekért, és ahogy tanított, de most már a Rajkó módszer nyilvánvaló az egy védett dolog lett, és ungarikumnak számít. Tehát megihletett Farkas Gyula munkássága, és nagyon örülök, hogy ezt többen előadták. Először egy fiatal színész adta elő, utána jött Mikó István, és írtam még egy roma témájú verset, amit egy neves színészünk adott elő, Németh Kristóf, egy egyesületi jótékonysági esten, és nagyon örülök annak, hogy odajött hozzám a művész úr, és azt mondta, hogy gratulál ehhez a vershez, és most már romákat máshogy fogja nézni, miután ezt elmondta, mert ez neki nagyon tetszik.
0: Befogadtak téged, de azért valami bizalmat kell ehhez szavazni.
1: Igen, ehhez idő kell.
0: Nehéz volt neked ez?
1: Nem volt könnyű. 15 év önkéntes munkája. 15 év olyan önkéntes munkája, hogy azért az ember semmilyen anyagi juttatást nem kap, hanem a szabad idejéből, munka mellett kutat, ír, publikál. Az írói oldalam az 5 éve van meg, nagyon sok olvasót vonz most már. Ez egy nagy lépés volt, illetve a könyv megjelenése. Nem volt könnyű. Hívtak sokan sokfelé. Ki kellett választani, hogy kivel működök együtt és kivel nem. Ebben voltak a autentikus romák is, a Rostás Farkas úrék köre, a Farkas Laci bácsi, az országos örökös fővajda, aki már sajnos meghalt. Ő például a lányának fogadott engem. Tehát megismertem azt a részt is, hogy elmentem Laci bácsiék otthonába, ahol megkínáltak egy itallal, ebéddel akartak kínálni. A roma hagyományokat elmesélték. Én azt a részt is szerettem, én oda is elmentem, meg akartam tudni, érdekelt, hogy a tanítványaim, ahogy meséltek a börtönoktatás során az életükre, a családi életükre, a hagyományaikról, rettentő sok bölcs tanácsot adtak. És nagyon szerettem ezt a világot is, de utána teljes mértékben a kávéházi cigányzene felé fordultam. Az érdekelt igazán, mert a polgári fejlődés volt mindig is az, ami érdekelt, művelődés történeti szempontból, és ezért kezdtem el írni a könyvet.
0: Igen, és akkor most megérkeztünk a könyvhöz, amiről már többször is tettél említést. Ugye 2015 májusában jelent meg először még ugye a művelődés történeti tanulmányod, ami kávéházi cigányzene kialakulása és hatása a magyar polgári kultúrára címet kapta, és amely riportjaival a Közép-Európai Dokumentumfilm Fesztiválon, Roma Life című Dokumentumfilm Fesztiválon 3 éven át is külön díjas lett.
1: Én ennek kapcsán csináltam 3 dokumentumfilmet. Mégpedig olyan Budapesten lévő több száz éves éttermek, vendéglátóhelyek, csárdák kapcsán. Tehát a tanulmány az 2015-ben jelent meg, ezt a Rajkó zenekar szponzorálta, és ezt kibővítve 2020-ban megnyertem egy pályázatot, és ingyen megjelentették, illetve hangos könyvben is megjelent. A legnagyobb büszkeségem az, hogy az MTA lektorálta. Innentől fogva azt mondhatom, hogy nem rossz. Ismeretterjesztő tanulmányként van besorolva, tehát egy ismeretterjesztő könyv, nem tudományos könyv, hiszen nem vagyok történész.
0: Ugye a könyv az 2020-ban jelent meg, és annak az a címe, hogy Húzd rá cigány, te örök, te áldott, a kávéházi cigányzene története. Csak hogy a kettőt azért elválasszuk egymástól. Már az indítatását igazából ennek elmondtad, hogy miért kezdted el a könyvet írni, de hogyha egy kicsit bővebben beszélnél még erről, és ugye van egy kedvenc idézeted, ami szintén a könyvhöz kapcsolódik, hogy nem az a fontos, hogy a csillagok nevét tudjátok, az a fő, hogy felnézetek rájuk. Ez ugye Rácz Aladártól való idézeted, hogyan kapcsolódik a könyvhöz?
1: A másik példaképem Rácz Aladár lett, mint művész, mint cimbalom művész, aki Kossuth díjat is kapott, mély szegénységből emelkedett föl, és hihetetlen tehetségét végig tanulva bejárta a világot, és nagyon-nagyon sokat tanult, és ő a cimbalmot, mint hangszert, szóló hangszerré apostrofálta, és az ő működése emelte föl a cimbalmot a szóló hangszerek szintjére. Ő mondta ezt az idézetet. Nekem ez azért tetszik, mert egy interjúban ráéreztem arra a költői képre, hogy a magyar pusztán a magyar parasztember is feküdt, a magyar vándorlegény, mondhatjuk így, vagy betyár. Igen. És nézte a csillagokat. Ugyanúgy a vándor cigányok, vagy a cigánylegény, vagy a muzsikus, aki megpihenve, hazatérve a fáradozásokból, szintén leheveredik. Mert valahogy a legények, tehát hogy mondjam, a fehérjénk, a lobogóhaj, a legények, ahogy éjszaka soha nem feküdtek le, az én férjemről is tudom, úgyhogy nem gondolkoztak el az életükön. Most a régi világban ott volt a csillagos ég, a nyári éjszakákon mindenki felnézett rá, és úgy húzta ki a fejéből a problémákat, és úgy igazán rá tudott koncentrálni a jövő képére.
0: Tehát nem a mobiltelefonját
1: nem. Nem.
0: Ezt muszáj
1: és
0: volt. Ne
1: igen. Srác Aladár, így ez a megfogalmazása. Nem fontos, hogy tudjuk éppen, hogy ott ki az a csillag. Millió művészünk került föl oda, és én úgy mondom, hogy művészünk, mert a hazát szolgáló cigányzenészekről van szó. A mieink ők, és azok is maradnak, de ehhez lehet természetesen magyar vagy más nemzetiségű művész is, akik oda fölkerültek, mert elértek művészi sikereket, és ezáltal Magyarország jó hírét öregbítették. Nem mindenkinek tudjuk a nevét, de fel kell rájuk nézni. Inspirálni kell az ő példájuk bennünket, hogy ne adjuk fel, hogy tanuljunk, törekedjünk, ez a gyerekeknek is szól pedagógiailag, de minden embernek, akinek talentuma van, hogy ne hagyja abba a tanulást, a célját, amit kitűzött, el fogja érni. Nézzen a csillagokra.
0: Hát ez egy nagyon szép üzenet. De akkor most egy kicsit beszéljünk még a könyvről részletesebben. Ugye ez egy 280 oldalas kötet, két nagy fejezetben, és tárgyalja a cigányság és a cigány muzsika történetét. Az első nagy történet feldolgozása középkortól 1900-ig tart, a második pedig a századfordulótól 1941-ig mutatja be ugye a cigányzene alakulását. Milyen képet szerettél volna igazából az olvasó elé tárni? És ugye 1941-ben, hogyha jól tudom, akkor itt befejeződik, tehát eddig írtad.
1: Tulajdonképpen nem volt meg így egyben a cigányzene történet, a kávéházi cigány muzsika, a muzsikus cigányok története, nem volt meg így egybe leírva.
0: Hiánypótló, mondjuk azt. Igen.
1: Sokan írtak róla cikkeket, tanulmányokat. Dr. Sárosi Bálint kutatta a legmélyebben, aki a népzenei kutatásai során nagyon-nagyon sokat tett, és az ő csapatával, a Tudományos Akadémia tagjaként, doktoraként, a csapatával erre időt szánt, és a tanítványaival a sajtó korabeli tükrében kiadott könyveket a kávéházi cigányzenészekről. Ő miatta tudjuk igazán, és Markó Miklós a Millenniumra megjelentetett cigányzene történeti könyve, ugye az a legelső. Ezek inspiráltak, ezeket én mind elolvastam. Ami forrás volt, elolvastam, és rájöttem arra, hogy elég kevés. Kevesen foglalkoztak, és ez nincs összefoglalva. És szerettem volna ezt egy összefoglaló kötetben megjelentetni, és ezért csináltam, és azért 1941-ig, mert a háború után megváltozott a politikai élet, azt külön kell kutatni, és ahhoz nem elég egy ember. Ezek írott források alapján, cikkekből, sajtótermékekből, írásokból, könyvekből, idézetekkel.
0: Dokument,
1: igen. A második világháború után az egy másik politikai rendszer, társadalmi változások. Olyan nagyon-nagyon sok minden történt már, hogy azt egy ember nem tudja. Még ezt is nagyon nehéz volt egy embernek, úgyhogy csak csapatmunkába lehet elképzelni a folytatását. És mivel én nem vagyok történész, és nem tudományos intézetben dolgozom, ezt így egyedül már nem lehet tovább folytatni, és én ebben nem megyek bele. Tehát tudom azt, hogy meddig bírom, és meddig nem, de ezt így le kellett fektetni. Igen. Én ezt annak szántam, hogy köszönetet mondjak a cigányzenészeknek a hazáért tett szolgálataiért. Ez volt az őszinte célom, én ezt megtettem, ezért nyugodtan halok meg, mert én megtettem valamit a hazámért, egy konkrét megfogható dolgot, és én ezt a témát választottam.

0: több mint két évszázados magyar kávéházi cigányzene társadalom formáló szerepéről és a polgárosodást elősegítő hatásáról. Valljuk be azért, ahogy te is mondtad, mára kevesen tudnak. Ebben segít ugye ez a könyv, de kérdés, hogy kihez jut el? Ki fogja ezt a könyvet a kezébe venni?
1: Nem a könyvet veszünk meg először az emberek. Igazából az emberek először mihez nyúlnak, az internethez.
0: Hát igen, ma már így van, így van.
1: Az internetes írói oldal hozza igazán az olvasóközönséget. Van, aki megelégszik azzal, amit részleteket föltárok a könyvből, illetve egyéb kutatásokat teszek föl sajtótermékekből, a cigányzene történetről, illetve már a mai korban is, ma is élő és muzsikáló művészeinkről.
0: Kik azok, akik érdeklődnek ez iránt? Nyilvánvaló, hogy a zenészeket érdek. Kiket még?
1: Hihetetlennek hangzik, de a többségi társadalmat jobban érdekli sokszor. 5 év kemény munkája juttatott el oda, hogy már a zenészeket is nagyon érdekli. Elkezdték kutatni a családjaikat, magánúton kérdéseket tesznek föl. A bizalom, amiről beszéltünk, hogy kellett egy idő ahhoz, hogy ez kialakuljon, illetve az, hogy elfogadják azt az írói tekintélyt, vagy azt a tudományos kutatói ismeretterjesztői, jobban mondva, tevékenységet, elfogadják, mernek kérdezni, és felcsillant az, ahogy látják, hogy mások reagálnak. Hogy ők keresik az őseiket, akkor ők is elkezdik keresni. Tehát egy mintát kellett adni.
0: Ez nagyon érdekes.
1: Viszont a többségi társadalom, igen, megmondom őszintén, polgári szintjén levő emberek keresik, kutatják, hol van, szeretnénk hallgatni, mikor jön vissza az az idő, miért nem jön vissza, bárcsak visszamennék az időbe. Tehát ők egy nosztalgia szinten vágynak meg arra, igen, a világra. A muzsikusok is, de ők azért, mert felismerik a képen az édesapjukat, nagyapjukat,
0: igen,
1: dédapjukat.
0: Igen,
1: és ez egy másik, ami megerősít őket abban, hogy érdemes volt csinálni.
0: Arról még egy picit mondanál egy pár szót, hogy voltak-e olyan cigányzenészek, vagy vannak ebben a könyvben, akik bár maguk korában nagyok voltak, de a munkásságuk nem volt annyira ismert, vagy te fedezted fel úgymond őket, hogy így fejezem ki magam.
1: Biztos, hogy a történészek felfedezték, csak ugye a tudományos intézetből nehezen jönnek le dolgok, az nem a lakosság számára publikált tanulmányok.
0: Uh-huh. Te hoztad úgy felszínre ezeket a dolgokat inkább.
1: Én Beló Lacit említeném meg például, aki egy hallatlanul magas kort megért, 90 éves cigányzenészként 90 éves kor fölött hunyt el, aki két korszakot is, a reformkort és a felvilágosodást átívelő életpályát tudhatott magáénak, aki az erdőbényei uraságok konvenciós zenésze volt, és végigszolgálta az uraságokat, két nagy kastélyuk volt egyébként, hatalmas primás volt, nagyon nagy tudású művész, és egy nagyon érdekes zenei tény, hogy az ő hegedűjén hangzott föl először a Nincs szebb madár a fecskénél című népdalunk, és most jutottunk el odáig, hogy most népdele vagy nóta, mert lehet, hogy népdal volt, és ő elkezdte játszani, igen, Beló Laci, de az is lehet, hogy ő találta ki, és népdalként ment a köztudatba, mert az 1700-as évek végétől az 1800-as évek túl a 48-as szabadság, 60-as évekig élt. Tehát egy hatalmas korszakot ívelt át az ő zenei pályája. Cinka Pannának a nagybátyja Barna Mihály, illetve rokonai Cinka Sándor, Cinka Ferenc, akik Rodostóba elkísérték Rákóczi Ferencet. Nekik tulajdonítható úgymond a Rákóczi induló, de nincs meg, hogy igazán kinek, de ők is képbe kerültek. A Barna Mihály egy érseknek volt, tehát egyházi személyeknek, méltóságoknak volt muzsikusa, aki prímás versenyt nyert már akkor az 1700-as évek végén. És még egyet említenék, a galántai cigányzenészeket. Kodály Zoltán galántán nevelkedett és hatott rá, együtt játszott a roma gyermekekkel a mezőn. A galántai cigányzenészek az 1700-as évek közepétől Gvadányi József huszártiszt költő impresszálásával tulajdonképpen, az első impresszárió volt Gvadányi József, a Piliskei nótárius szerzője, tehát egy elismert költő. Ő támogatta anyagilag a galántai cigányzenészeket, és vitte őket fellépésekre. És erről írt költeményeket, és megörökítette a kalandjaikat. És én ezt hatalmas irodalmi és zenei történeti alkotásoknak gondolom.
0: Mit tudtak a cigányzenészek, vagy tudnak, akár szakmai, akár emberi szempontból, amit mások nem? Mit adtak hozzá a zenetörténethez? Már részletekben beszéltél erről, de most Foglald még ezt össze nekem, légy szíves.
1: Az improvizációs készség, hatalmas improvizációs készség, a belső fülhallás, amit még nekem a rajkos kollégák is elmondtak, hogy nekik van egy olyan hallásuk, hogy ahogy hallják a zenét, ő nekik belül megszólal a kíséret. Tehát ez egy fantasztikus adottság, amivel beleszületnek.
0: Hát ennek öröklődik is, ez genetikai.
1: Így van.
0: Is. Hát nagyon sok zenész
1: volt. Ilyen nincs, hogy úgy születek, akinek... hogy én hallom a kíséretet is a földallam mellett. A másik a gyors tanulási készség még, és a hihetetlen alkalmazkodó képesség, hogy az adott megrendelőnek ki tudja szolgálni a zenei ízlését, és hamar megtanulja.
0: Igen. Nagyon rövid időn belül megtanulnak, és rengeteg. Igen, a tehetség az öröklődik, de ugye a kérdés az arra is vonatkozott, hogy mit adtak hozzá a zenetörténethez. Ugye ez az adottság, ez a tehetség, ez a színesség, ez a különlegesség, a képesség, ami bennük megvan, de magához az egész egyetemes magyar zenetörténethez.
1: Azt adták hozzá, hogy jókor voltak jó helyen. Mindig a magyar urak és a magyar polgárok, vagy egyházi személyek mellett voltak. Tehát először szolgálóként, és kiszolgálták a zenei ízlést, a kérelmet, az asztali zenét. Úgy tűntek föl. Én az asztali zenétől származtatom a kávéházi cigányzenetörténetet. Muzsikálniuk kellett, mint például a cinkapannának, ebédnél, vacsoránál, tehát az étkezéseknél. Ők mindig jelen voltak, ebből nőtt ki a nagyobb társadalmi eseményeken, és ez így ment tovább a nagy történelmi eseményeket. És végig kísérték a magyar történelem folyamatát, a csatáktól elkezdve az örömünnepekig, és mindig vigasztalói voltak a magyar népnek, mind a Rákóczi bukott szabadságharc után, mind a 48-as események után, tehát vigasztalók is voltak, ugyanakkor lelkesítők is voltak, hiszen a harctéren is részt vettek, mindenhol ott voltak, és vitézségi érmeket kaptak, kitüntetéseket, az életüket áldozták a hazáért. Én egy megrendítő példát tudnék mondani, hogy amikor a március 15-ére emlékezünk, én nekem alapból a romaság jut az eszembe, megmondom őszintén, a magyar zászló mellett, én azt látom, ahogy a harctéren ott fekszenek a sebesültek, illetve a roma muzsikusok, halottan mondjuk, ebből nagyon sok történet származott, átölelve a hangszereiket. És ez egy annyira megrendítő, hogy most is kiráz a hideg, ha erről beszélek. Ha ez nem rendít meg egy embert, hogy ezek az emberek a muzsikát, az életüket megtekintették, és a halálba vitték, hogy nem szakadtak el egy pillanatra sem a hangszerüktől, hogy ez egy annyira lenyűgöző életmód, lenyűgöző gondolkodás, hogy én ezelőtt csak tisztelegni tudok.

0: Ugye, ahogy mondtad, a kávéházi cigányzenét, az sajnos jelenkorban kihaló félben van. Sokan, főleg ugye a vendéglátóiparban már úgy tartják, hogy talán az ízlésvilágukban is nincs helye. Nem lehet, hogy ennek csak mondjuk pragmatikus oka van, és üzleti megfontolásból fakad az, hogy kevesebb kiadással kell a vendéglátósnak számolni, ezért nincs szükség a cigányzenére, a kávéházi cigányzenészekre.
1: Sajnos igen, ennek van egy ilyen oka is, tehát egy anyagi üzleti háttér, hogy bezárt a két termek, hát a Mátyás pincé is bezárt. Lebontották a Margit kertet, a Kulacs bezárt, ikonikus helyek zárt, a Kárpátia. Ikonikus helyek, amik nem lettek újra nyitva, hogy miért nincs rá pénz, és kiért, és hogyan, ezt én nem tudom. Nem vagyok vendéglátóiparban jártas, ezek ugye a 60-as, 70-es, 80-as évek ikonikus helyei voltak. A hozzáálláson is változtatni kell. Rá kell eszmélnie, hogy ez a mi életünk része. A többségi társadalomnak erre szüksége van, hogy ez hungarikum, hogy itt nem csak már a külföldiek becsalogatásáról van szó, ami szintén megváltozott, de viszont egy-két éve még, amikor a Váci utcán járkáltam, akkor csak azt hallottam az esti lemenő nap fényében, hogy Hungarian Gypsy Music, sírva, hogy hol van, hol lelhető fel, hát a 100 éves étterembe éppen felelhető volt. Szerintem ez olyan, mint a levegő. Nem szabad, hogy eltűnjön. Ezt meg lehet támogatni közművelődési eszközökkel, hagyományos közművelődési eszközökkel, hogy ne halljon ki. Nyilvánvaló, amit én meg tudok ezért tenni, az írás, a publikáció, színdarabok kellenének, műzikelek erről, fórumok kellenének, kellene érdekvédelem, cigány muzsikusoknak saját érdekvédelme, és aztán így megyünk tovább, és odafigyelni erre. Reménykedni kell, hogy nem fog elfelejtődni. Én a magam helyén, amit tudok, megteszek, és én azt kívánom, hogy mindenki, aki ezt szereti, és ráébred arra, hogy fontos, a maga helyén találja meg az utat, hogy ez tovább folytatódhasson.
0: Igen, csak most te azokról a dolgokról és azokról az emberekről beszéltél, akik kellene, hogy tegyenek valamit, de magukról, a cigány muzsikusokról nem beszéltél, hiszen itt nagyon sokan elmondták már ebben a stúdióban, hogy egyszerűen nyilvánvaló, hogy az igény hiánya miatt nem is mennek. Fiatalság már nem foglalkozik ezzel, hogy az ő részükről se lesz meg az akarat egy bizonyos szinten túl, és akkor mi lesz a jövő? Hogy ennek a két dolognak ugye találkoznia kellene ahhoz, hogy ezt folytatni tudják.
1: Szerencsére olvastam sajtótermékeket, cikkeket már a 70-es, 80-as években. Déki Lakatos Sándor mesélte el, hogy például Déki Lakatos Sándor, aki most ünnepelt a 81. születésnapját, az ő unokái már egyáltalán nem, és a második fia is már egyáltalán nem.
0: Hát erről beszélek,
1: viszont az egyik család azt mondja, hogy egyáltalán nem, mert nincs a gyermeknek hozzá habitusa, vagy nem szeretné. A másik család azt mondja, hogy klasszikus zenére viszont iratja. Ebben nem tudok mit mondani, csak az, hogy más életében nem kívánok beleavatkozni, tehát az távol álljon tőlem. A muzsikus családok egy belső életet élnek, amiben nem lehet beleszólni.
0: Igen.
1: Az az elfogadás, amit én kaptam íróként, vagy publikálóként, azt megköszönöm, de minden családnak magának kell eldönteni, hogy
0: persze,
1: hogyan tovább.
0: Persze, ez világos.
1: Ebben én meg főleg, mint kívülálló,
0: Hát de nyilvánvaló, ez egy folyamat.
1: Foglalni.
0: Ez egy folyamat, tehát lehet, hogy lesz most egy ilyen időszak, aztán ismét fellendül, tehát hogy ezt nem lehet tudni, az biztos, hogy azért olyan nem lesz, hogy eltűnik teljesen.
1: Így van. A nótaműsorok folyamatosan vannak, ahol a magyar nóta él, rengeteg előadó művészünk van, nótaénekesünk van, műsorok vannak erről.
0: És ez, amit mondtál, hogy a külföldiek is keresik.
1: Keresik, igen.
0: Mert valahol számukra ez egy ilyen, hogy mondjam, a Magyarországra tekintenek, és ahogy mondtad, hogy ugye hungarikum, valahogy ez így összekapcsolódik, összefonódik.
1: Igen, és itt említeném meg a The Strat-ba megjelent cikkemet, ami az Európa egyik legnagyobb klasszikus zenei folyóirata, hogy én írtam meg a Lakatos Sándor 100. évfordulója alkalmából a Lakatos dinasztia történetét, és Európában még mindig a magyar cigányzene úgy apostrofálják, hogy a cigányhegedű királyai. Na most egy Európa legnívósabb magazinjában így jelenik meg, hogy a cigányzene királya a Lakatos család például, és sorolhatnánk másokat is. Nem úgy értettem, hogy ők nem azok, de a cikk kapcsán, hogy Lakatos Sándor ugye 100 éve született, nemrég volt az évfordulója, hogy mennyire tisztelik a Magyarország cigányzenét, magyarsághoz hozzátartozó magyar cigányzenét. És még van egy történet erről, hogy van ennek egy olyan varázslatos kisugárzása, ami a mai napig is él. Vannak országok, ahol irigyek a muzsikusok arra, hogy nem magyarnak születtek. Például Lengyelországban. Nekem írtak levelet lengyel emberek, rajongók, hogy a magyar muzsikát szeretnék hallgatni, hogy a magyar cigányzenét szeretnék megtanulni. Írtak prímások, akik cigányprímások jelenleg is mondjuk Lengyelországban, és figyelik a magyar műsorokat, és lekottázzák a magyar nótákat, és külön füzetbe írják, és ez a mai napig létezik. Ez engem meg akart szöktetni egy prímás király. Egy európai országban, azért, hogy én majd elmondjam neki a Rajkó módszert, meg majd én segítsek neki egy új repertoárt fölállítani. Jó, ezen nevetünk, mert ugye az ember ezt elutasítja. Persze. De hogy mennyire érdekes, hogy igen. A varázs.
0: Komoly, komoly.
1: A varázs igen. Még mindig él, és azok a történelmi pillanatok, azok a szerelmek, azok a lányszöktetések, azok a hercegnőszöktetések, azok a hatalmas párizsi világ kiállítás sikerei és egyebek. Igenis, hogy nincs elfelejtve. Tehát Európában óriási a neve annak, hogy magyar cigányzene.
0: Hát reméljük, hogy ez a jövőben is így lesz, eljön majd még ez az idő, bízzunk benne, nem fog eltűnni a cigányzene és a kávéházi cigányzene sem. Erika, itt a végén még annyit áruljál nekem, hogy olyan szépen beszéltünk az életedről is, meg tényleg egy nagyon tartalmas munkát tettél le az asztalra, hogy mi a terved a jövőre nézve?
1: Ezt tovább egyedül nem lehet csinálni.
0: Ezt mondtad, igen, a könyvvel kapcsolatban.
1: Tehát az élet a színdarabjaimmal szeretnék előre haladni, ezzel szeretnék foglalkozni, illetve egy történész barátom. Ma szeretnénk egy egyesületet alapítani, és pályázni, hogy létrehozzuk ennek valamilyen gyűjteményes formájában a megörökítését ennek az anyagnak, tehát a fotók archiválását és egyéb háttérmunkákat, hogy esetleg ebből még lehessen kiállítás vagy egyéb anyag. De mindenféleképpen csapatban lehetne tovább lépni. Aztán, hogy ehhez kik csatlakoznak, azt még nem tudom, de vannak történészek, vannak a többségi társadalomból, vannak roma művészek is, és majd meglátjuk, hogy mit sikerül. Valamilyen módon jó lenne megörökíteni ezt. Nem csak könyvformájában, hanem színdarabként, zeneiségében, vagy a kultúrában valamilyen módon előre halad, vagy gyűjteményes formában.
0: Nyerges Erika, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a stúdióba.
1: Én köszönöm a meghívást.
0: A tartalmas beszélgetés, és kívánom, hogy sikerüljenek az álmaid, és a terved is, amit ezzel kapcsolatban még a jövőre nézve elterveztél.
1: Köszönöm szépen, mindenkinek minden jót kívánok.

Kedves hallgatóink, a portréban Nyerges Erika volt a vendégem. A hangmérnök Pór István, a zenei szerkesztő Radics Zsuzsa, valamint a felelős szerkesztő Horváth Éva nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Tartsanak velünk egy hét múlva is a Nemzetiségi Rádióban. Adásunkat megtalálhatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A portré szerkesztő műsorvezetőjét, Tótik Enikőt hallották. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.

0: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. A következő 30 percben szlovén nyelvi műsorunkat hallják.
1: Poslušate slovensko narodnostno oddajo Mađarskega radija.
2: Dragi poslušalci, trdno klopov vas pozdravlja vaš Francek Mukić.

0: Dragi poslušalci, čuli ste slovenski program radijskega kanala MR4. Naše oddaje lahko poslušate vsakšnji ponedeljek za večerka od 1 ure do pol dve. Zbogom ostanite do drugega kedna. Sodelovala sta urednik Francek Mukić in vodja produkcije Erika Gemeši. Programu ponovno lahko prisluhnete na spletni strani mediaclick.hu. Oddajo je dal pripraviti neprofitni medijski ponudnik Duna ZDD leta 2026. V nadaljevanju prisluhnite glasbenemu izboru narodnosti na Madžarskem. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban. Most Nemzetiségek Zenéje című műsorunk következik.
1: Önök a Nemzetiségi Adások műsorait hallgatják. Nemzetiségek zenéje. Válogatás a legszebb dallamokból. A mikrofonnál Hengel Melitta.
2: Kedves hallgatóink, üdvözlöm Önöket Nemzetiségek zenéje című műsorunk mai adásában. A következő 30 percben egy dél-tirolli énekesnőt mutatunk be Önöknek. Töltsék velünk a következő fél órát, és ismerjék meg Belzit. Műsorunkhoz jó szórakozást kívánok!

A dél-tirolli énekesnő Bézi 1984. december 23-án született Indiában. Egy éves korában egy dél-tirolli házaspár örökbe fogadta, így az énekesnő a dél-tirolli Grödenben nőtt fel. 7 éves korában már részt vett több dalversenyen, valamint egy kórusban is énekelt. Tehetségét korán felfedezték, és 2002-ben megjelent első saját albuma.

Belzi 2003-ban vett részt először a Népzenei Grand Prix zenei versenyen, ahol a harmadik helyet érte el. 2004-ben ismét indult a versenyen, ez alkalommal a második helyet szerezte meg. 2006-ban Rudy Giovanninivel közösen lépett színpadra az énekesnő, és duettjükkel a művészek meg is nyerték a versenyt. Végül 2010-ben Belzi negyedik alkalommal is indult a Népzenei Grand Prix versenyen, és duettben Florian Fessel énekessel ismét meg is nyerte azt. Mivel a Népzenei Grand Prix versenyt 2010 után megszüntették, Belzi máig a legsikeresebb versenyrésztvevő, két győzelemmel, egy második és egy harmadik helyezéssel.

Belzi gyermekkora óta vállalt élő fellépéseket, és mindössze 18 évesen már fel is vette első önálló albumát. 2002 és 2013 között évente új albummal jelentkezett rajongóinál, és számos rádiós és televíziós műsor vendége volt. Zenei tevékenysége során több album létrejötténél Mario Wolffal és Christoph Purcellerrel dolgozott együtt, akik a híres Alpen Trio Tirol formációnak, majd saját duójuknak is számos sikeres dalt írtak és komponáltak.

Magánéletében Beezik 2010 és 2014 között Florian Fessel énekessel élt együtt, akivel 2010-ben megnyerte a Népzenei Grand Prix zenei versenyt. Szakításukat követően Beezi új párkapcsolatba lépett. 2014 májusában az énekesnő egy koncert során bejelentette, hogy befejezi zenei pályafutását. Ma Beezi visszavonultan él férjével és két gyermekével Wolkenstein.

Kedves hallgatóink, mai fél óránk lassan a végéhez közeledik. Műsorunkban ez alkalommal a déltirolli énekesnőt, Belzit mutattuk be önöknek. Következő műsorunkkal a jövő héten várjuk önöket a megszokott időben. Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten a mediaclick.hu oldalon. A mai napon Hengl Melitta szerkesztő műsorvezető búcsúzik önöktől. Köszönöm figyelmüket, a viszont hallásra!

0: A Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.

0: Emisiju realizovalo neprofitno zatvoreno deoničarsko društvo za medijske usluge Dunav u 2026. godini.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: O voce românească. Emisiunea în limba română a Radiodifuziunii Maghiare.

0: Önök a nemzetiségi adásokat hallgatják. A 873, az 1188 és az 1350 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Műholdon és honlapunkon napközben az aktuális műsorainkat este 8-tól reggel 8 óráig korábbi adásaink ismétlését hallgathatják. Most horvát nyelvű adásunk következik.
1: Ma 2026. október 11-e vasárnap van.
2: Narodnostna emisija Mađarskog rádia na hrvatskom jeziku.

A 873, az 1188 és az 1355 kHz-es középhullámon 20 óráig hallgathatják nemzetiségi műsorainkat. Interneten a mediaclick.hu weboldalon a nemzetiségi rádióra kattintva sztereóban hallgathatják adásainkat. Most vasárnapi műsorainkat ismételjük meg. Először a nemzetiségek zenéit, majd az Egy hazában és a Gyöngyszemek műsorát hallhatják. 2 órától reggel 8 óráig a szerb, majd a román és a szlovák 2 órás műsoraink ismétlése szól. E-mail címünk www.mr4.hu. Kellemes rádiózást! A világ cigány zenéje. Utazás országok és stílusok között. A világ zenétől a népdalokig. A mikrofonnál Nagy István.

Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Mai műsorunk főszereplője Olá Krisztián, a kortárs magyar jazz egyik meghatározó fiatal zongoristája és zeneszerzője. Olá Krisztián 1995-ben született Budapesten, és már gyermekkorától természetes közege volt a zene. Édesanyja klasszikus zenével foglalkozik, édesapja a Liszt Ferenc díjas jazz zongorista és zeneszerző Olá Kálmán, öccse, ifjabb Olá Kálmán pedig szaxofonos. Ebben a rendkívül gazdag zenei környezetben Krisztián szabadon ismerkedhetett a különböző műfajokkal. Otthon gyakran szólt Bartók, Stravinsky és más 20. századi zeneszerzők műve, miközben a jazz is a mindennapjai részévé vált. Tanulmányait klasszikus zenei alapról indulva folytatta, később azonban egyre inkább a jazz és az improvizáció felé fordult. Ebben fontos szerepet játszott Szakcsi Lakatos Béla is, aki nagy hatással volt rá, és megerősítette abban, hogy az improvizáció nem pusztán technikai eszköz, hanem önálló művészi kifejezésmód. Tehetségét már fiatalon rangos versenyeken is megmutatta. 2015-ben mindössze 20 évesen harmadik helyezést ért el a Montreux Jazz Festival zongora versenyén. A sikerhez egy kéthetes akadémiai program is társult, amelynek során olyan világhírű muzsikusokkal dolgozhatott együtt, mint Al Jarreau, Kurt Rosenwinkel vagy Joe Sanders. Ez az időszak fontos nemzetközi tapasztalatot jelentett számára. A montreux-i eredményt további elismerések követték. Junior Prima, Creative Art, Orszácki és Gramofon díjat is kapott. 2018-ban pedig első magyar zenészként jutott be a Thelonious Monk Institute nemzetközi jazz versenyének washingtoni döntőjébe, ahol a világ 14 legjobb jazz zongoristája között szerepelt. A nemzetközi tapasztalatok után egyre tudatosabban kezdett saját zenei világának kialakításán dolgozni. 2020-ban jelent meg az Olá Krisztián Quartet első lemeze, az At the Back of My Mind, amelyen kizárólag saját kompozíciói szerepelnek. A kvartetben ifjabb Olá Kálmán szaxofonon, Orbán György nagybőgön, Serei Dániel pedig dobon játszik. A zenekar hangzásában egyszerre vannak jelen a modern jazz improvizatív elemei és a klasszikus zene hatásai. Krisztián számára a komponált zenei szerkezet és a szabad improvizáció nem egymás ellentétei. Éppen ezek találkozásából szeretne új kortárs hangzást létrehozni. Ezt az utat folytatta a 2022-ben megjelent Crescendo című második album is, amelyen Lukács Miklós cimbalomművész vendég szerepel. A lemez már egy tudatosabb zeneszerzői gondolkodás eredménye, miközben továbbra is fontos maradt benne az improvizáció. Olá Krisztián zenéjében így különleges módon kapcsolódik össze több zenei hagyomány. A klasszikus zene kidolgozott szerkezete, a jazz szabadsága és improvizatív gondolkodása, valamint a kortárs zene kísérletező szemlélete. Pályája azt is jól mutatja, hogy egy erős családi zenei örökségből kiindulva hogyan lehet önálló, felismerhető művészi világot kialakítani.

0: kedves hallgatóink! Mai adásunkban Olá Krisztián felvételeit hallhatták. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Nagy Istvánt hallották. Köszönjük figyelmüket, tartsanak velünk jövő héten is! Műsoraink újra meghallgathatóak a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Egy hazában. Nemzetiségekről magyarul.

Köszöntöm Önöket! Heti rendszerességgel jelentkező magazinunkban ez alkalommal is többnyelvű és többszokású országunk nemzetiségeinek életéről számolunk be magyarul. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Kis Mónika. Őszhó havának 11. napján, amikor a Brigittákat köszöntjük, októberben már második alkalommal jelentkezünk. Ajánlom is műsorunk tartalmát egy-egy mondatban. Személyes emlékek a tragikus történésekről. Hazatalálás, kitelepítés 80 címmel. Október végéig látható emléktárlat a Soroksári könyvtárban. 5 éve újítják fel a térség útmenti keresztjeit. A Pécsudvardi Horvát Önkormányzat önkéntes támogatókkal is dolgozik. 40 éve őrzik a szerb, horvát és magyar hagyományokat. Jubileumi koncerttel ünnepelt a herceg-szántói Veszeli-Szántovcsáni Egyesület. Fontos hírközlő eszköz is volt. A baptista gyülekezetek fúvó zenekaraira emlékeztek két egyházán. Interaktív szlovák nyelvű egészségügyi és kulturális program kisdiákoknak. Pozsonyból érkeztek a vendégek a Tótkomlósi szlovák iskolába. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várjuk Önöket a következő szűk egy órában, tartsanak velünk. De mielőtt részletesebben is foglalkozunk az előbb említettekkel, egy rövid muzsika után hallgassák meg aktuális nemzetiségi híreinket.

0: Következzenek a nemzetiségi hírek, a mikrofonnál Kreszta István.
1: Szántó Györgyre, a Lőkösházi Román Nemzetiségi Önkormányzat néhai elnökére emlékeztek október 2-án a Békés-megyei településen, ahol egyúttal fennállásának 20. évfordulóját ünnepelte a Lőkösházi Román Egyesület. A szervezet együtt dolgozik a helyi román nemzetiségi önkormányzattal, kiemelt szerepet játszik a román nemzetiségi kultúra, a hagyományok, valamint a gasztronómiai örökség megőrzésének ápolásában. Az ünnepségen részt vett Kozma György, az országos román önkormányzat elnöke is.
0: Őszi előadás sorozatot szervezett a budapesti szlovák szakkollégium. Elsőként október 5-én a szlovák tanítási nyelvű óvoda általános iskola gimnázium és kollégium könyvtárában a Lomb utca 1-7 szám alatt dr. Pajor Gabriella az ELTE adjunktusa tartott előadást. Kudarcainkból fejlődni, a teljesítmény a motiváció kulcsfontosságú témája címmel. A következő előadás október 21-én 18 órakor lesz. Dr. Miketz Dániel, az ELTE Társadalomtudományi Kutatóközpontjának munkatársa, Részvétel politikai mozgósítás Magyarországon címmel tart előadást. A programok ingyenesek.
1: Görög néphagyományok Magyarországon az ellinizmus szemével. Ez volt a címe annak a zenés táncos utazásnak, amellyel a magyarországi görög ellinizmus táncsoport megalakulásának 25 éves évfordulóját ünnepelte. Az együttes két tagját, Avranitidou Stamatulát és Polizó Ellenit Agárdi Elektra kérdezte.
2: 2000-ben volt kereken, 26 éve, és akkor az én korosztályom, akik most 70 pluszosok, alakítottunk egy tánccsoportot. És a Szidi Laci mondta, hogy lányok, miért nem csináltok egy tánccsoportot? Szerettek táncolni, és akkor 40-valahányan kezdtük.
3: Egy erdélyi úton találkoztam többekkel, akik a tánccsoportba jártak, és mondták, hogy hát jól táncolok, gyere táncolni. Így kerültem be tulajdonképpen.
4: Mi az, amit nektek ad a tánc?
3: Én azt hiszem, hogy a tánc nem csak a táncot adja, hanem egy kultúrát, egy életérzést, egy elköteleződést, ugyanis mi nem csak táncolunk, hanem kutatjuk a ruhákat, a népszokásokat, a viseleteket, a hajviseleteket. Az egész életünket ez átszövi.
2: Saját magunk varjuk a ruháinkat. Taxizó Eleni, aki csodálatosan, és ő megnézi a múzeumba, a könyvbe, interneten, csak olyan anyagot vesz, megyünk Görögországba, meg vagyunk bízva. Ilyen ékszert hozzál, olyan kendőt hozzál.
3: Görögországban a fesztiválokon megkeresnek minket, hogy kivarta nekünk a ruháinkat. Tehát Görögországban is nagyon elismertek a mi ruháink.
4: Mennyire lehet ezt tovább vinni?
3: Hát reményeink szerint meg tud maradni. Mi azon dolgozunk, hogy amit mi megélünk, azt tovább tudjuk adni.
2: Több korosztály van, tehát ők azért már 15 évvel fiatalabbak, és már van egy 2-3 fő, aki 40-es. Igen. Úgyhogy itt a folytatás.
0: Bolgár dallamok, közös tánc, különleges történetek és egy mese a legkisebbeknek. Idén is sokféleképpen találkozhatnak Bulgária kultúrájával Szegeden. A 22. Szegedi Bolgár Kulturális Napok október 8-a és november 28-a között 6 programmal 3 helyszínen várja a közönséget. A szervező a Szegedi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat. A Zűrös Banda és az Iszra koncertje mellett táncház, fotókiállítás, történelmi és báb előadás is lesz.
1: Idén is megrendezik a horvát tannyelvű és két tannyelvű iskolák felső tagozatos diákjai projektbemutatóját Hercegszántón. A horvát országos önkormányzat, valamint a helyi horvát óvoda, általános iskola és kollégium közös szervezésében megvalósuló szakmai napot november 12-én tartják. Az idei találkozó kiemelt témája az iskolám régen is ma. A cél ösztönözni a fiatalokat az önálló kutatómunkára, a csapatmunkára és a szociális készségek fejlesztésére. Jelentkezni még holnap is lehet a hds@horvatok.hu e-mail címen.
0: Stevan Aleksić, szerb festő és ikonfestő, születésének 150. évfordulója alkalmából a Deszki Szerb Ortodox Egyházközség és a helyi szerb nemzetiségi önkormányzat idén is megrendezi a Szent Száva parókiai könyvtár és olvasókör napját. Az esemény holnap 10 órakor szent liturgiával kezdődik, majd 11 órakor gyász isten tiszteletet tartanak Stevan és Dusan Aleksić emlékére. A program este 6 órakor folytatódik a Szent Száva központ dísztermében, ahol dr. Jasna Kujulcsics művészettörténész és Gorán Bólić ikonfestő és restaurátor tart előadást.
1: Zizi Makri ceruzával elkapott pillanatok. Ez a címe annak a kiállításnak, amely október 16-án délután 5 órakor nyílik az Országos Idegen Nyelvű Könyvtárban. A tárlat a művész budapesti dohánygyárban készült vázlataiba és grafikáiba enged betekintést, miközben a portrékon keresztül az egykori görög közösség sorsa is kirajzolódik. A kiállítás október 30-áig tekinthető meg.
0: Október 16-án és 17-én rendezik meg Pécsett a 18. Nemzetközi Kroatisztikai Tudományos Konferenciát. A tanácskozás témái között szerepel a Mohácsi csata 500. évfordulója, a horvátszki Glasnik fennállásának 35 éve, valamint a magyarországi horvát írók évfordulói. A kutatók a horvát nyelv helyzetével is foglalkoznak a két és több nyelvű környezetben.
1: A Magyarországi Németek Országos Önkormányzatának Oktatási és Ifjúsági Bizottságai javaslatokat várnak a 2027-es Koch Valéria díj jelöltjeire. Legfeljebb 3 a középiskola utolsó 2 évfolyamának egyikébe járó magyarországi német diákot ismernek el a nemzetiséghez kötődő sokoldalú tevékenységért. Emellett 2 idén végzett magyarországi német hallgató is díjat kaphat kiváló magyarországi német témát feldolgozó szakdolgozatáért.
0: Híreinket hallották.

0: Kedves hallgatóink, még október végéig megtekinthető a Hazatalálás, kitelepítés 80 című kiállítás, amely a soroksári magyarországi németek 1946-os előzetésének történetét idézi fel a helyi könyvtárban. A tárlat személyes sorsokon, valamint visszaemlékezéseken keresztül mutatja be az eseményeket. Selmeci Márta idézi fel a múlt történéseit.
1: A kiállítás anyagának összeállításában és bemutatásában fontos szerepet vállalt a Grassalkovics kör, amely már hosszú évek óta foglalkozik Soroksár helytörténetével. A kiállítás szeptemberi megnyitóján Balla Péterné Anikó, a Német Nemzetiségi Önkormányzat tagja és a Grassalkovics kör vezetője kalauzolta végig az érdeklődőket. A kiállítás első állomása egy 1944-ből származó hirdetmény. Az illetékes kormánybizottság november 17-én elrendelte Soroksár kiürítését. A lakosoknak mindössze néhány napjuk volt arra, hogy elhagyják a települést. A kézműveseket és a kereskedőket Pesterzsébetre, a földműveseket pedig a gesztesi járásba irányították, így sok család különböző helyekre került. Sokan megpróbálták elrejteni értékeiket és élelmiszereiket, például zsírt, edényeket vagy más készleteket. Amikor később visszatértek, ezeknek sokszor már nyomuk sem volt. Balla Anikó a helytörténeti kutatásai során számos idős soroksári lakossal beszélgetett, így ezek a személyes emlékek is bekerültek a kiállítás anyagába. A következő év januárjában újabb tragédia következett. Több száz soroksári embert hurcoltak el kényszermunkára a Szovjetunióba. Köztük volt Balla Anikó édesapja is, akit Szentendrén fogtak el. A romániai fogolytáborban később tífuszjárvány tört ki. A tábort feloszlatták, a foglyoknak pedig gyalog kellett eljutniuk Szegedig. A soroksári magyarországi németek kitelepítése 1946. májusában kezdődött. Alig két hét alatt mintegy 5600 embernek kellett elhagynia otthonát. A családokat listák alapján jelölték ki, és pontosan meghatározták azt is, hogy mit vihetnek magukkal. A kitelepítéshez kapcsolódó rendelkezéseket már 1945. decemberében elfogadták. A besorolásnál az 1941-es népszámlálás adatait vették alapul. Soroksárnak akkor 18.895 lakosa volt. Közülük 8.975 embert német nemzetiségűként tartottak nyilván. A kitelepítési listán pontosan ennyi név szerepelt. A rendelet életbe lépése után sokan megpróbáltak felmentést kérni életkoruk, betegségük vagy mások miatt, de számos kérelmet elutasítottak. 1947-ben újabb rendelet született a német lakosság áttelepítéséről. Soroksáron 1800 ember neve került fel az újabb listára. Végül erre a további kitelepítésre már nem került sor. A történet azonban ezzel nem ért véget az érintettek számára. Sokan Németországban nehéz körülmények között kezdtek új életet, míg mások Soroksáron maradtak. Az egyik ilyen történet Piller Antalé, aki 20 éves volt, amikor el kellett hagyni a Soroksárt. Magával vitte harmonikáját, és még a Németország felé tartó úton is játszott rajta. Később zenetanár lett, és a zene élete végéig fontos szerepet töltött be. A kitelepítettek számára Németországban teljesen új élet kezdődött. Sok család nehéz körülmények között szinte mindent előről kezdve próbált boldogulni. A régi otthonnal azonban továbbra is kapcsolatban maradtak, leveleket írtak egymásnak. Egy családi történet szerint ezekben gyakran csak ennyi állt: mi jól vagyunk, ti is jól vagytok. Azoknak sem volt könnyű az életük, akik Soroksáron maradtak. A házakat és a telkeket újraosztották, a korábbi tulajdonokat pedig elkobozták. A kitelepítés tehát nem csak azokat érintette, akiknek el kellett hagyniuk otthonukat, hanem az egész soroksári közösséget. A soroksári könyvtárban látható kiállítás éppen ezért nem csak dokumentumokon és számokon keresztül mutatja be ezt az időszakot, hanem emberek, családok sorsain keresztül is. A Hazatalálás, kitelepítés 80 című kiállítás a soroksári könyvtárban október végéig tekinthető meg.

0: Feszületeket általában a települések határában vagy a falvak kiemelt helyszínein állítottak a hívők, illetve a település lakói. A Baranya megyei Pécsudvardon az elmúlt hétvégén megszentelték a renovált útmenti keresztet. A helyi horvát nemzetiségi önkormányzat 2021 óta már 4 keresztet újított fel. A múlt vasárnapi ünnepségen megszentelték a majdani horvát tájházat és közösségi házat is, amelyről Rónainé Bárics Mártát, a pécsudvardi horvát nemzetiségi önkormányzat elnökét kérdezte, Füri Tamás kollégánk. Az interjút követően a helyszínen készült felvételen a pécsudvardi Rastina horvát férfi kórus hallható.
1: A pécsudvardi horvát önkormányzat a Bethlen Gábor alapkezelő ZRT-től pályázat útján nyert több ízben támogatást, és a mezőkön, de Pécsudvarhoz tartozó kereszteket újítottunk fel 3 darabot. 2021-ben fel is tudtunk állítani egy új feltámadt Krisztus keresztet a falu központjában. Aztán, ahogy volt lehetőségünk, 2025-ben kijött az új pályázat, és ezt megpályáztuk, így 26-ban kaptunk erre is támogatást. Tulajdonképpen ez a volt iskolahoz közel keresztről beszélünk, ahol a korpusz teljesen megsemmisült, Jézus lába letört, a karja letört, és így teljesen új korpuszt kapott, megfestették Kácsor Zsolt kőfaragó mester munkájával. Nagyon hálásak is vagyunk ezért. A települési önkormányzatok is próbálkoztak, de ekkora támogatásban nem részesültek, úgyhogy nem tudták így felújítani, akkor így a horvát önkormányzat magára vállalt, és a képviselőtársaimmal úgy döntöttünk, hogy erre a célra fogjuk fordítani ezt az összeget. A pályázaton részt vettünk, pénzt is kaptunk, ebből pedig felújítottuk akkor ezt a keresztet.
2: Pécsudvardon, illetve környékén összesen 13 ilyen útmenti kereszt van. A falunk kívül található keresztek gyakorlatilag a földes utak mentén találhatók, amelyek összekötötték a környező horvát falvakat, például Szökédet, Pogányt, és ezek is felújításra kerültek.
1: Igen, pontosan Pogány felé volt egy kereszt, ami nagyon rossz állapotban volt. 2021-ben azt is felújítattuk. Ez pontosan Mária úton található, és azon, ahol a Pogányból Pécsudvarra érkeztek a reggeli vonatra a munkás emberek, akik Pécsre jártak, és így megálltak a kereszt tövében, úgyhogy azért volt annyira nagyon fontos ez az egyik kereszt. A másik kereszt a másik határba, az pedig Szökéd felé található, és ott is ugyanez a történet. Én az idősebb generációt érdeklődtem, és ők mesélték, hogy ott megálltak, hogy Szökédről, Átárról, meg ezekről a településekről, amikor érkeztek, akkor mindig megálltak, és a Jóisten bevetett hitüket itt fejezték ki, és kérték a Jóisten segítségét.
2: A mai nap fontos eseménye volt még, hogy megáldották a majdani horvát közösségi házat és tájházat. Elindult az a folyamat, amely a megújulását jelzi. A külső munkálatokon már szépen nyomon követhető, hogy mi az, amit megcsináltak. És nagyon fontos megemlíteni, hogy a közösség tagjai önkéntesként vesznek részt ebben a munkában.
1: Igen, valóban nagyon hálásak vagyunk a falu lakosságának, a horvát közösségünk tagjainak, mert pályázat útján próbálkoztunk megszerezni a házat, ami nem volt célra vezető, ezért adományból megkaptuk, és a horvát önkormányzat birtokában van már ez a tájház és közösségi ház, viszont most már több alkalommal pályáztunk, kaptunk támogatást a szigetelésre, az ablakok cseréjére, bejárati ajtó cserére, a horvát országon kívül élő horvátoktól megkaptuk a tetőfelújításra a pénzt. Itt szeretném megköszönni a közösségünk tagjainak, hogy önkéntesen, tényleg munka után szombatokat feláldoz jönnek, segítenek, és azt látjuk, hogy tényleg egy közösségépítő helyszín is lesz, ahol majd a férfi kórusunk, a pécsudvardi férfi kórus is a próbáit fogja itt tartani. Egy szobát tájházként fogunk berendezni, többi teret pedig egy ilyen közösségi térként nyitnánk össze, és akkor így gondoljuk, hogy mégiscsak a közösségünket ez támogatná.
2: Mikor a várható az átadás?
1: Az átadást a jövő évre datáljuk, mégiscsak vannak egymásra épülő folyamatok. Talán egy év múlva.

Jubileumi koncerttel ünnepelte fennállásának 40. évfordulóját a Herceg-Szántói Veszeli-Szántóvcsáni Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület. Az együttes születésnapi rendezvényén ott járt kollégánk Mándigy Predrág is. A riportot követően a Vladicsin Hán részlete hangzik fel, amelyet az ünnepi koncerten rögzítettünk.

0: Vastaps kíséri a Herceg-Szántói Veszeli Szántovcseni Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tagjait, akik méltó módon jubileumi koncerttel ünnepelték meg fennállásuk 40. évfordulóját. Az 1986-ban alakult együttes repertoárjában a kezdetektől fogva helyet kaptak szerb, horvát és magyar táncok is.
1: Ez így volt mindig, ha például évfordulók voltak, akkor magyar tánccal kezdtük, mert többsége magyar volt. Ha mindenki mindent táncol, akkor mi is mindent megtanulunk. Megtanulunk, legyen színes a műsor, és ez így volt mindig.
0: Mondja Kózitné Csáti Tyéva, alapítótag, az egyesület elnöke, aki a kezdetektől fogva vezette és irányította a Veszeli Szántovcsenikat. Nevéhez szorosan kötődik Herceg-Szántó folklór hagyományának ápolása és számos régi szokás felelevenítése. Az együttes vezetését ma László Martin Krisztofer látja el, a művészeti vezető elégedett volt a táncosainak fellépésével.
2: Szerintem mindenki nagyon ügyes volt, oda tette magát. Nagyon meg voltam ijedve a legelején, hogy nem fogják bírni szusszal. Mint mindenhol szerintem, akár párkapcsolatot is mondhatunk, mindenhol vannak viták, hát itt is generálódott. Én teljesen máshol öltöztem, nem azért, mert nem akartam velük öltözni, muszáj volt nekem egy másik helyszínt választanom közelebb a színpadhoz, mert másban is táncoltam, és akkor én azt gondoltam, hogy akkor az autóba fog költözködni, de én csak ezt hallottam, hogy nem jó, nem jó. De mindent félretéve, én így nem is foglalkoztam vele, mint egy jó művészeti vezető. Hát biztos, hogy megoldják majd, úgyhogy bementem a jó előbb hozzájuk, mikor összepakoltam, és már minden el volt készítve, minden úgy volt, ahogy én szeretem, úgyhogy nagyon jó volt. A retro csapat is kifejezetten, annak ellenére, hogy nagyon régen nem táncoltak már, kiestek ugye az ütemből, ők is nagyon odafigyelve, nagyon összeszedetten, úgyhogy a próbák is nagyon jól sikerültek szerintem, azt gondolom, úgyhogy összességében szerintem nagyon jó volt, úgyhogy a nézőknek is tetszett, úgyhogy pozitív visszhangokat hallottam.

0: A koncerten fellépett az együttes retro csapata, azaz a Szeniorok, melynek tagja volt Gyurics Míra is.
1: Kevés időnk volt a fellépésre, és csak 3 próbát sikerült összerakni a fellépés előtt, de igyekeztünk figyelni arra, hogy mindenki itt legyen, mert a koreográfia felevenítése elég könnyen ment, a lépések csak úgy jöttek-jöttek, viszont nem volt mindegy, hogy ki hol áll a koreográfiában, ki mire emlékszik, de azt hiszem, hogy tényleg jól begyakoroltuk, és tényleg apait, anyait beleadtunk. Ez a színpadon is látszott, mert vastapssal hálálták meg a nézők ezeket a produkciókat.
0: A Herceg Szántóiak hívószavára mindig eljön, és mindig újra és újra fölhúzza ezt a szép népviseletet, és szívesen táncol. Ennyire jó ebben az egyesületben?
1: Ebben az egyesületben tényleg nagyon jó. A magam nevében mondom, de azt hiszem, hogy mindannyiunk nevében is mondhatom, hogy a Veszeli Szántóbcsani Táncsoport az a második otthonunk volt. A gyerekkori barátainkat itt találtuk meg, mindenféle rendezvényen részt vettünk, nagyon sok szép turné van magunk mögött, és amikor találkozunk ezeket a történeteket, mindig nagyon szívesen meséljük el egymásnak, illetve emlékszel erre, emlékszel arra, úgyhogy azt gondolom, hogy mindannyiunk nagyon szívesen részt vett az idei programban.

0: A jubilómi koncert igazán sikeres volt. Elégedett volt Schindler Zsuzsanna táncos is.
1: Ma kicsit fáradtak vagyunk, de az új célok visznek minket tovább előre. Bővül a csoport folyamatosan, úgyhogy szeretnénk ezt folyamatosan továbbadni az új és új táncosoknak.
0: A Veszeli Szántóvcseli Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tagjai manapság a próbáikat a Bajai Szerb Regionális Központ épületében tartják. Újra csak Kózitné Csáti Csévát, a szervezet elnökét hallják.
2: Ott tartunk, hogy pár éve már, hogy Szántóról már nincs, aki belép a táncsoportba, tehát elmentek már, ugye, a faluból. Egy fiú maradt Szánton, és akkor megbeszéltük, mi van ez a közösségi házunk, van hol táncolni, hát akkor ott legyenek a próbák, és akkor hát Szántóról az egy fő, mit tudom én, elmegy, ugye, próbára, stb. És ez valahogy így elkezdődött, és valahogy gyarapodott, talán felfigyeltek, hogy milyen szépen folyik a munka. Persze ez köszönhető a László Martin Krisztófernek, ugye, mert amikor már nem bírtam úgy táncolni, stb., a Krisztófer iskolába táncolt, és akkor ő ment tovább iskolába, de maradt az ifjúsági csoportba, és megszerette, meg alkalmas rá, tehát nagyon ügyes fiú, tanítani táncot, szép hangja is van, az éneket is, és tényleg nagyon jó kezekben van az együttet, de ezt láthatom, mert nem olyan rég volt nálam, és mondja, írjál, még van név, új név van, 3-4 név, már 27-en vannak. Hát nagyon szép szám, és akkor kérdezem a táncosokat, mondom, hát így gyarapoltok, hát mondom, nagyon-nagyon örülök. Mondják a táncosok, hát vonzzuk a szép táncokkal, vonzzuk a fiatalokat, mondom, hála jó Istennek, így lesz meg a csapat.
0: A csapat tehát biztos kezekben van, és újabb célok vezénylik. Erről tanúskodnak László Martin Krisztófer, művészeti vezető szavai is.
3: Működünk, haladunk tovább, úgy, ahogy kell, és természetesen lesz 5 év múlva is évfordulónk. Hát reméljük, hogy az Evicával, vagy ő is részese lesz valamilyen képpen ennek a műveletnek, ennek az egész eseménynek, meg hát reméljük, hogy a retro csapatot is ugyanúgy megvisszavárhatjuk a következő kerek évfordulónkra.

0: Idén lesz 170 éve, hogy Romániában megalapították az első baptista gyülekezetet Bukarestben. Az évforduló alkalmából október 4-én a bukaresti román Athénéumban egy ünnepi műsorban baptista fúvószenekarok léptek fel. A baptista közösségekben a fúvószenekaroknak rendkívül mély hagyománya van, mondja Füstös Gyula, nyugdíjas lelkipásztor, aki 2017 és 2023 között szolgált a két egyházi baptista gyülekezetben. A Békés-megyei gyülekezet zenekara 2018-ban ünnepelte megalakulásának 100 éves évfordulóját. Bauer Ádám riportja.
1: A baptizmus az 1848-as forradalom utáni években akkor jött Németországban. Az első perctől kezdve érdekes módon a zene nagy szerepet jelentett a gyülekezetek életében. Annak idején még megtéretlen, vagy éppen a úgymond világból megtérő emberek hozták a hangszereiket. Tehát volt olyan gyülekezet, ahol cimbalmon játszottak, máshol egy bőgő volt, akkor azon játszották az éneket, és különböző formációk alakultak. Az éneklésben így van a mondás, a három baptista összegyűlt már négy hangra éneket. Nos, ez a tradíció megmaradt és csak erősödött, aztán egészen a mai korig eljutva, amikor már különböző zenei képzettséget nyerhettek a gyerekek, nem csak önképző módon, hanem iskolákban tanultak, nagyon felfejlődött a zene általában a baptista gyülekezetekben. Ezen belül pedig van az a sajátos szelet, a fúvózene, aminek megvolt az a különleges kiváltsága, hogy különösen abban az időben, amikor még nem volt internetes kapcsolatteremtés az egész világgal, akkoriban ezzel tudták felhívni a figyelmet, a falu népének a figyelmét, hogy valami történik. Tehát egy ünnepi volt, akkor a fúvósok már kora reggel elindultak, végig mentek a falun, emlékszem egy idős bácsi emlékére, az, hogy nagy széles társzekére felült az egész zenekar, és akkor végig mentek a falun, végig zenéltek, az emberek jöttek a kapuba, nézték, mi van, és akkor érdeklődés mutattak, és elmentek a templomba is. Tehát ilyen értelemben nagyon fontos hírközlő eszköz is volt, tehát a fúvószenekar. Aztán nem csak kívül, hanem bent a templomokon belül is működött, az istentisztelet részévé vált énekeket, amelyek közismert énekek voltak tulajdonképpen egyszerűen hangszerelve, sokszor a gyülekezet énekével kísérve, vagy a gyülekezet énekét zenekarral kísérve, szempont kérdése, így működtek ezek. Később a fúvószenekar megint egy minőségi változáson lépett át, amikor már olyan zenészek is termelődtek ki a baptista közösségben, akiknek a zenei képessége és kompozíciós hangszerelési tudása már magasabb volt. A mi gyülekezetünkre visszatérve, vagy két egyházára, ahol most legutóbb én lelkipásztor voltam, az a különleges helyzet adódott, hogy itt is tanultak a gyerekek annak idején hangszert, volt egy jól ismert és neves fúvószenekar, ami már 2018-ban töltötte be a századik létezésének századik évét, és azok a fiatalok, azok között nagyon sokan olyan tehetségesek voltak, hogy a hangszertudásukkal tovább mentek főiskolára, vagy később az egyetemre, és sokan közülük zenépályát választottak. Ez nagy dicsőség, mondjuk két egyházára nézve, és ugyanolyan szomorúság a baptista gyülekezetet tekintve, hiszen a legnagyobb értéket képviselő embereink mentek el, vesztek el ilyen formában a gyülekezet számára, de ünnepekor azért találkozunk. Az elmúlt években karácsonykor volt 3-4 alkalommal is olyan különleges karácsonyi műsor, ahol hivatásos zenészek a Fesztivál zenekartól, a Rádió zenekarán át, a Bécsi Operaház zenekaráig ott játszó zenészek jöttek haza két egyházára, és minden manír nélkül, hogy így mondjam, hogy kicsodák, ők is onnan jöttek, igazi kétegyházi szívvel és lelkülettel zenéltek, zenéltünk közösen. Persze a szint, amit ők adtak, az messze magasabb volt, mint egy átlag fúvószenekari szint, de sajnos ez csak egy-egy ünnepi alkalomra adódik most már. Sajnos picikét hanyatlanul látszik most, új hullám jött be, új szokások, új fajta zene a baptista egyházon belül, úgyhogy a fúvószenekar egy picit háttérbe vonul, de nem szűnt még meg most sem.
2: A kétegyházi fúvós zenekarnak CD-jei, lemezei is vannak, jól tudom?
1: Igen, én két lemezről tudok, két CD-ről. Mi egy korábbi 2004-ben készült talán, és egy, ami a 100 éves évforduló alkalmából 2018-ban.

0: A szlovák két tanítási nyelvű általános iskolában Tóth Komlóson ez a hét szokatlanul kezdődött. A harmadik osztályosokat pozsonyi orvostan hallgatók tanították játékos módon arra, hogyan ne féljenek az orvosoktól. Az ötödikeseknek pedig irodalomórát tartott egy szlovák írónő. Az eseményről, amit Katarina Konyariková, az Alföldről származó szlovákok egyesületének elnöke szervezett, Bajcer Jánosné, a Tóth Komlósi Szlovák Iskola igazgatója számol be. Iveta Hrubonyava riportja.
1: Az október 5-én hétfőn nagyon különleges programmal kezdhettük a hetet az iskolában, hiszen Szlovákiából érkeztek hozzánk vendégek. A harmadikosok egy nagyon érdekes programon vettek részt. Az orvostanhallgatók mutatták be, hogy hogyan zajlik egy-egy orvosi vizsgálat, egy kicsit foglalkoztak az emberi testtel, a különböző szervekkel, az egészséges életmóddal. Ennek a programnak a célja, hogy leküzdjék a gyerekekben a fehér köpeny, az orvosok iránt érzett félelmet. Tehát több állomáson túl vannak már ezzel a programmal Szlovákiában is. Több helyen működik ez a program, és eldöntötték, hogy szeretnék ezt Szlovákia határain kívül is kihelyezni, és elhozni a határon túlélő szlovák iskolákba. Így kerültek hozzánk is, és egy nagyon sikeres, nagyon jó program volt, a gyerekek aktívan részt vettek benne, és még a nyelvi nehézségeket is könnyebben le tudták küzdeni, hiszen itt mindent meg tudtak a gyerekeknek mutatni, nagy plüss medvéken, meg bocin, hogy kell bekötözni egy-egy sebet, hogy kell ellátni egy-egy sérülést, vagy pedig hogy kell ápolni a betegségeket. Úgyhogy ez tényleg nagyon jól sikerült. Ez alatt az ötödik osztályban egy újabb író-olvasó találkozó volt, hiszen ez már több alkalommal megvalósult iskolánkban, hogy Szlovákiából gyermekkönyveket írónők jöttek el, és mutatták be munkáikat, illetve egy picit dolgoztak együtt a gyerekekkel, beszélgettek. Most is így történt. Danusa Dragolová-Faktorová legfőképpen gyermek- és ifjúsági irodalmat ír Szlovákiában. Több elismerés is kapott már a könyveiért Szlovákiában, egy nagyon népszerű írónőről van szó, és nagyon szép gyermekkönyveket készít. Tényleg nagyon szépen illusztráltak, viszonylag egyszerű szövegezésűek, és nagyon jó volt, mert a gyerekekkel is nagyon szépen beszélt, kommunikált, amire a gyerekek figyeltek, természetesen segítséggel megértették azt, hogy hogyan mutatta be nekik az írónő, hogy készül a könyv a tiszta lapból, hogy lesz a különböző fázisokon keresztül az a könyv, amit utána a kezükbe is foghattak, hiszen egy nagyon szép könyvet kapott ajándékba, dedikálva az írónőtől minden diák, úgyhogy örültek neki, mert igazán szép emléket kaptak ennek a nagyszerű programnak az emlékére, és mindez még fontos elmondani, hogy Katarina Konyariková szervezte, és ő volt az, aki a határon túlélő szlovákok hivatalához pályázott, és ennek a pályázatnak a segítségével tudta megvalósítani ezt a programot, és látogathatott el újra Tóth Komlósra, és ígérete szerint ennek nem lesz vége, hiszen amint lesz rá lehetőség, szeretnénk folytatni ezt az együttműködést.
2: A Tóth Komlósi Szlovák Iskolában milyen a tapasztalat? Gyerekek szeretik a könyveket? Olvasnak?
1: Én úgy gondolom, hogy két típusú gyerkőc van, akik nagyon szeretnek olvasni, illetve akiket nehezebben lehet rávenni az olvasásra. Szerencsére azért minden osztályban látjuk, hogy vannak olyan tanulók, akik tényleg nagyon szeretik a könyveket, és akár már kisgyermekkortól regényeket olvasnak el. Én úgy gondolom, hogy ebben nagyon fontos szerepe van annak is, hogy igyekszünk az iskolában és az olvasás népszerűsítő programokat megvalósítani, szövegértési, szép olvasási versenyt szervezünk, ahol a gyerekek motivációt szerezhetnek, illetve a Városi Könyvtárral nagyon jó az együttműködésünk, mozzalik éppen az Országos Könyvtári Hét, és ennek keretén belül szinte minden nap valamelyik osztályunk a könyvtárba ellátogat, és adott programokon vesznek részt, amit a munkatársak állítanak össze számukra, és ezzel is jobban megismertetik a könyvtárat számukra, illetve az olvasás örömét. Úgyhogy bízom benne, hogy azért ez továbbra is így marad, hogy lesznek nagyon szívesen olvasó gyerkőcök.

Kedves hallgatóink, az Egy Hazában eheti adásának végéhez értünk. Októberben a második nemzetiségekről szóló magyar nyelvű magazinunkban hallhattak a Hazatalálás kitelepítés 80 című soroksári kiállításról, a Pécsudvardi Horvát Önkormányzat útmenti keresztfelújító programjáról, a Herceg-Szántói Veszeli-Szántóvcsáni Egyesület 40. születésnapjáról, a kétegyházi baptista gyülekezet fúvós zenekaráról, valamint a Tótkomlósi Szlovák Iskola eheti különleges eseményeiről. Valamennyi munkatársam nevében köszönöm figyelmüket. A szerkesztőműsorvezetőt, Kis Mónikát hallották.

0: Műsorunkat újra meghallgathatják az interneten, a mediaclick.hu oldalon. Az adást a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette 2026-ban.
1: Gyöngyszemek. Nemzetiségeink irodalmából.

szerelmes minden alakban. Johann Wolfgang von Goethe német költő verse, fordította Nemes Nagy Ágnes. Bár volnék fürge hal, mely táncol és nyilal, ülnél a horognál, engem kifognál. Bár volnék fürge hal, mely táncol és nyilal. Bár volnék drága ló, kisasszonynak való, vagy hintód, mely ölében útra vinne szépen. Bár volnék drága ló, kisasszonynak való. Bár volnék én arany, szolgád untalan. Kiadás, mindig újra visszatérnék gurulva. Bár volnék én arany, szolgád untalan. Volnék hű, szüntelen, s újulna kedvesen. Ígéretem kötözne, otthon ülnék örökre. Volnék hű, szüntelen, s újulna kedvesen. Bár volnék öreg, ráncos és hideg, bármit megtagadnál, az sose volna baj már. Bár volnék öreg, ráncos és hideg. Bár volnék majom, mókás, víg nagyon, fájna valami néha, elűzné azt a tréfa. Bár volnék majom, mókás, víg nagyon. Volnék bárány szelíd, oroszlán, büszke szív, hiú szemmel figyelnék, szereznék róka elmét. Volnék bárány szelíd, oroszlán, büszke szív, volnék bármilyen, tiéd volnék szívem, királyi adománnyal adnám magam által. Volnék bármilyen, tiéd volnék szívem. De én, csak én vagyok, vedd, amit adhatok, és ha tán kevesled, fess magadnak te szebbet, mert én csak én vagyok, vedd, amit adhatok.

0: Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Készítette a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT 2026-ban.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szerb nyelvű adásunk következik.
2: Informatívno muzički magazin, emisija Mađarskog rádia na srpskom jeziku.